legjobbak teljesít. Hú, ez fasság. A saját céged van itthon a legnagyobb rabság. Amit akar a propaganda, injektálja te belé. Csak a sír, akinek van, de ott sosem elég. Addiktívan éhes, nyíltan lop, mindenki sátszázza. Ős keresztény, ki nem